ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel kettő után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Sté. Jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is. Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplite a rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire háklis, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corinak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Ja, hát ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Samfeldet, de itt lesz Silva Max is. A kezdésem pedig egy csillan, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez az a Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen. Oh.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Csak igazi mai sláger, megy, köszi pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénát, most a Wembley-t. Jó kis széria, ő Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband? Itt a

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb bulikba továbbra is mi visszük el a hallgatókat, és a Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni. Ez nem változik, és... ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével ez a

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-e nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerbe, egy jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai slágerre, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Ne válunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között. Bibi Rexa a Faithless dal újra gondolásával. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a pedagógus nap, de természetesen már a héten köszöntötték őket a tankerületben és a szakképzési centrumban is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. 59 pedagógus és szakember, valamint 102 tanuló kiemelkedő munkáját ismerte el a Debreceni Tankerületi Központ a pedagógus nap alkalmából. Nemzedékek jövőjéért kiválóságdíjakat és pedagógus szolgálati emlékérmeket adtak át a Kölcsei Központban tartott ünnepségen. Kerekes Márton, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium diákja kiválóságdíjat vehetett át.
3: Az iskola azért nagyon sokat adott nekem, azért itt fejlődtem ki zeneileg. Maga az iskola támogató, nem vagyunk sokan, és nyilván így egymás a közösség nagyon felhúzza egymás akár.
2: A Nemzedékek jövőjéért díjat a nagyrészt hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat oktató Bagaméri iskola vezetője is megkapta. Somogyi Sándor főigazgatót hallják.
4: Mindennapi kihívást jelent mind a pedagógusoknak, mind az iskola vezetés számára, hogy próbálja meg valahogy azt, amit a környezet, a település és a helyi társadalom nem tud megadni a gyerekeknek, azt valahogy visszapótolni részben vagy egészben.
2: Türk László tankerületi igazgató ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás a tanítványokba vetett hitről szól, és a tanároknak is van iskolatáskájuk, amit a szívükben hordoznak. A Debreceni Szakképzési Centrumban is díjátadó ünnepséget tartottak pedagógus nap alkalmából, ahol 40-en kaptak elismerést. Az ünnepségen kiosztották a szakképzési innovációs díjat és a Debreceni Szakképzésért díjat. Kiderült az is, hogy ki lett az év oktatója és dolgozója, valamint mesteroktató címeket is odaítéltek. Tirpák Zsolt kancellár köszöntőjében arról beszélt, hogy a pedagógusok és oktatási szakemberek feladata az, hogy hálát generáljanak, ami évtizedeken keresztül hat. Tirpák Zsolt kancellárt hallják.
5: A Debreceni Szakképzési Centrum itt ezen jeles napon hálás minden kollégának, jelenlévőnek és nem jelenlévőnek, oktatónak és nem oktatónak azért, mert mindenki teszi becsülettel a munkáját.
2: A hajnali pára ma hamar felosztik, ahogy a néha megjelenő felhők is. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jégbolt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 14 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
6: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
7: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: Alfa, Lima, Mike, Alfa. A kaliforniai egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
6: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk, 12 percen már. Június 7-e van, a Robertek a névnaposok, sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigaláé jön ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyik el se lehet tévedni. Én egyébként imádom bringázni reggel. Fastball jön, ez a Good Life itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, hát mondhatjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 000 hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönöm, hogy Taylor Swift jön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Oplite itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött a nyári diák munkaszezon. Csökkent az online csalások száma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Megkezdődött a diák munkaszezon. Egyre több fiatal vállal munkát a nyári szünet előtt és alatt. A lehetőségek köre is folyamatosan bővül. Az elmúlt 5 évhez képest idén egyre több az olyan cég is, akik diákokkal szeretnének együtt dolgozni. Miksó Zoltánt, a Meló Diák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
2: A tavalyi évhez képest 30%-kal több árbevételnél tartunk az első negyedévet, ha vizsgáljuk. Ez azért mindenképpen arra utal, hogy azok a gyárak vagy partnerek, akik betelepültek és mondjuk elkezdték tavaly év végén a termelést, azok már igénybe vették az első negyedévbe a szolgáltatásainkat.
1: Az iskola szövetkezetek egész évben több ezer diák számára biztosítanak munkalehetőséget. A nyári időszakban pedig akár 15%-kal is nőhet a regisztrált tanulók száma a középiskolások miatt. Ők általában könnyű fizikai munkát tudnak végezni, illetve kulturális rendezvényeken tudnak közreműködni. Tavaly óta 377 online csalást regisztráltak a rendőrök, ami azt jelenti, hogy évek óta idén először 6,7%-os a csökkenés. A nyomozások eredményességi mutatója pedig változatlanul 90% feletti. A debreceni online csalások több mint kétharmada webshopos rendeléshez kötődik, de természetesen előfordulnak banki csalások is. Illés Zoltán, Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányt hallják.
3: Azért nem ugyanaz, amikor a számlánkról eltűnik valamilyen információs rendszer megsértésével eltűnik a megtakarított millióink. Ez azért ritkább, hál' Istennek egyre ritkább, hál' Istennek a prevenció egyre jobban működik, hál' Istennek egyre csak a kísérlet szakba jutott esemény.
1: Az adathalász online csalások megelőzésében kulcsfontosságú a tudatosság és a megfontoltság, az adatkérő hitelességének ellenőrzése és az adatkérés indokoltságának alapos mérlegelése. Bajnok lett a Deac női futszál csapata az NB1-ben szombaton. A döntő negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese 5-1-re győzött a testnevelési egyetem vendégeként, így 3-1-re nyerte a három győzelemig tartó párharcot. 7 gólos hátrányból fordítva győzött 28-27-re tegnap Budapesten a DVSC kézilabda akadémia a Ferencváros ellen, így bejutott az ifjúsági bajnokok ligája vasárnapi döntőjébe. A hajnali pára ma hamar feloszlik, ahogy a néha megjelenő felhők is. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jégbolt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Cashmere Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

egy csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a rádió egy DJ szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három rádió egy DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg, az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: számon. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb kapibarák születtek az állatkertben. Gyereknap a Vokéban és Vojtina évad záró. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az építészmérnök hallgatók munkájának eredményéből nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem műszaki karán. A tárlat egyfajta nyitást is jelent a társadalom felé a debreceni építészmérnök képzés életében. Vági Jánost, az építészmérnöki tanszék vezetőjét hallják.
3: A terveknek nagy része valahogy kötődik minimum a régióhoz, de legtöbb esetben magához, Debrecen városához is. Ez egy fontos küldetés az oktatásnak, hogy mi olyan szereplőként is működjünk a város életébe, akik képesek irányokat meghatározni akár a fejlődés tekintetében.
2: A tárlat 180 építész hallgató terveit vonultatja fel a középületektől a színpadi díszletekig a Debreceni Egyetem műszaki karán. Ma délelőtt 11 órakor kezdődik Molnár Judit Emma, ahol formát ölt a Csend című tárlatának megnyitója az Elméleti Galériában. A tárlat július 2-áig látogatható. Kapibarák születtek a debreceni állatkertben, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írják, a kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk után. Tavaly kétszer is volt szaporulat a zoo Debrecenben, akkor összesen 5 kapibara kölyök született. Nyárköszöntő gyereknapot tartanak ma 9:30-tól a Voke Egyetértés Művelődési Központban. Arcfestés, régi módi játékok, kézműves foglalkozás és ugrálóvár is várja a gyerekeket. 11 és 12 óra között pedig a Hopp zenekarat koncertet. 10 órakor kezdődik Itt a vége, Fuss el véle címmel a Vojtina évadzáró bulija a Nagy templom mögötti emlékkertben. Idén a Gólyalába sok Luna címmel új előadással készültek, és mint mindig, most is lesz vendégelőadás, vetélkedő, babusgató és kézműveskedés. Az Iránó Bábszínház előadásában a Babszemi Ankót lehet majd megnézni, a táncházról pedig idén a Bakator zenekar gondoskodik. Idén éveleje óta kölcsönben az OFK Beograd együttesében szerepelt a Lokis Jakuba Sirué. A szerb klub most élt a vételi opciós jogával, így a 24 éves elefántcsontparti támadó átigazolási díj ellenében végleg az OFK játékosa lett, közölte a klub. Jakuba Sirué 2024 nyarán érkezett a DVSC-hez, azóta 10 NB1-es bajnokin lépett pályára a Lokiban, és egy gólt szerzett. A hajnali pára ma hamar felosztik, ahogy a néha megjelenő felhők is. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta égbolt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés, vagy hát milyen jó válogató az a dalok között, mert hogy egy Siren után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a Rádió egyen, egy Siren Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Feld a Fogyarásban, aki 13 évesen csinált egy kis céget, elkereskedelemre, Kínából rendelt tárukat, eladta, és olyan jól ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi, Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hardline.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a pedagógus nap, de természetesen már a héten köszöntötték őket a tankerületben és a szakképzési centrumban is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. 59 pedagógus és szakember, valamint 102 tanuló kiemelkedő munkáját ismerte el a Debreceni Tankerületi Központ a pedagógus nap alkalmából. Nemzedékek jövőjéért kiválóságdíjakat és pedagógus szolgálati emlékérmeket adtak át a Kölcsei Központban tartott ünnepségen. Kerekes Márton, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium diákja kiválóságdíjat vehetett át.
2: Az iskola azért nagyon sokat adott nekem, azért itt fejlődtem ki zeneileg. Maga az iskola támogató, nem vagyunk sokan, és nyilván így egymás a közösség nagyon felhúzza egymást akár.
1: A nemzedékek jövőjéért díjat a nagyrészt hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat oktató Bagaméri iskola vezetője is megkapta. Somogyi Sándor főigazgatót hallják.
3: Mindennapi kihívást jelent mind a pedagógusoknak, mind az iskola vezetés számára, hogy próbálja meg valahogy azt, amit a környezet, a település és a helyi társadalom nem tud megadni a gyerekeknek, azt valahogy visszapótolni részben vagy egészben.
1: Türk László tankerületi igazgató ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás a tanítványokba vetett hitről szól, és a tanároknak is van iskolatáskájuk, amit a szívükben hordoznak. A Debreceni Szakképzési Centrumban is díjátadó ünnepséget tartottak pedagógus nap alkalmából, ahol 40-en kaptak elismerést. Az ünnepségen kiosztották a szakképzési innovációs díjat és a Debreceni Szakképzésért díjat. Kiderült az is, hogy ki lett az év oktatója és dolgozója, valamint mesteroktató címeket is odaítéltek. Tirpák Zsolt kancellár köszöntőjében arról beszélt, hogy a pedagógusok és oktatási szakemberek feladata az, hogy hálát generáljanak, ami évtizedeken keresztül hat. Tirpák Zsolt kancellárt hallják.
4: A Debreceni Szakképzési Centrum itt ezen jeles napon hálás minden kollégának, jelenlévőnek és nem jelenlévőnek, oktatónak és nem oktatónak, azért, mert mindenki teszi becsülettel a munkáját.
1: Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jég volt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
6: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a One Republic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól új a foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőtől Debrecenben is lehet suli a strandon. Jótékonysági garázsvásár a kutyákért és a cicákért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Idén országosan 30 fürdő csatlakozott a Suli a strandon akcióhoz, amiben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással várják az iskolai osztályukat. Az akcióban az osztályoknak különböző kedvezményeket is biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítanak a diákoknak, és a pedagógusok különféle órákat tarthatnak a fürdők területén. Hajdú-Biharból többek között a debreceni Akvatikum, illetve a Berettyóújfalui, a Püspökladányi és a Szoboszlói strand csatlakozott az akcióhoz. Hamarosan megtelnek a strandok és jön a napsütés, amit sokan szeretnek, de a bőrünknek nem feltétlenül jó. Az UV-sugárzás ugyanis már akkor is károsíthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget. A védekezés ezért nem a leégés pillanatában kezdődik, hanem jóval korábban. Különösen fontos odafigyelni a gyermekek bőrének védelmére. A bőrgyógyászok szerint a gyermekkori napégések hosszú távon is növelhetik a bőrkárosodás kockázatát, ezért számukra kifejezetten gyermekeknek készült, magas faktorszámú készítményeket ajánlanak. Dr. Korponai Judit bőrgyógyászt hallják.
2: Náluk sem a fényvédőnél kezdődik a fényvédelem, hanem hogy déli órákban őket ne engedjük ki a napra, illetve hogyha mégis, akkor árnyékban tartsuk őket, illetve megfelelő ruházatot használjunk számukra is. A gyermekkori napégések a bőrdaganatnak egy nagyon fontos rizikó tényezői.
1: A napégések hatása idővel összeadódhat, a következményei pedig akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. A Festi Szörp Gyereknap 10 órakor kezdődik a Déri téren. A rendezvény idei sztár fellépője Brand New lesz, aki interaktív koncerttel, vidám dalokkal és rengeteg közös tánccal érkezik a Festi Szörp színpadára. Ma is folytatódik a jótékonysági garázsvásár 9-től 12-ig a Leiningen utca 67 szám alatt. Azon kívül, hogy érdekes kincsekre is bukkanhatnak, a bevétel a Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány munkáját támogatja. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta égbolt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 14 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

interjú, egy csak igazi mai sláger megy, és a fél világ azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Sutter.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint

0: kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk-áruházban vagy online a jyszk.hu-n. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődött a nyári diákmunkaszezon. Bajnok lett a Deac női futszál csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Megkezdődött a diákmunkaszezon. Egyre több fiatal vállal munkát a nyári szünet előtt és alatt. A lehetőségek köre is folyamatosan bővül. Az elmúlt 5 évhez képest idén egyre több az olyan cég is, akik diákokkal szeretnének együtt dolgozni. Miksó Zoltánt, a Meló Diák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
3: A tavalyi évhez képest 30%-kal több árbevételnél tartunk az első negyedévet, ha vizsgáljuk. Ez azért mindenképpen arra utal, hogy azok a gyárak vagy partnerek, akik betelepültek és mondjuk elkezdték tavaly év végén a termelést, azok már igénybe vették az első negyedévbe a szolgáltatásainkat.
2: Az iskola szövetkezetek egész évben több ezer diák számára biztosítanak munkalehetőséget. A nyári időszakban pedig akár 15%-kal is nőhet a regisztrált tanulók száma a középiskolások miatt. Ők általában könnyű fizikai munkát tudnak végezni, illetve kulturális rendezvényeken tudnak közreműködni. Tavaly óta 377 online csalást regisztráltak a rendőrök, ami azt jelenti, hogy évek óta idén először 6,7%-os a csökkenés. A nyomozások eredményességi mutatója pedig változatlanul 90% feletti. A debreceni online csalások több mint kétharmada webshopos rendeléshez kötődik, de természetesen előfordulnak banki csalások is. Az adathalász online csalások megelőzésében kulcsfontosságú a tudatosság és a megfontoltság. Az adatkérő hitelességének ellenőrzése és az adatkérés indokoltságának alapos mérlegelése.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Bajnok lett a Deac női futszál csapata az NB1-ben szombaton. A döntő negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese 5-1-re győzött a testnevelési egyetem vendégeként, így 3-1-re nyerte a 3 győzelemig tartó párharcot. 7 gólos hátrányból fordítva győzött 28-27-re tegnap Budapesten a DVSC kézilabda akadémia a Ferencváros ellen. Így bejutott az ifjúsági bajnokok ligája vasárnapi döntőjébe. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta égbolt várható. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pániket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Ezt most mented, ami menthető? Vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve driftverseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Szóval egy méter.
3: 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért jöjjenek.
2: Ne fürdőzni, ne gyertek, már most az kicsi, de gyerekkel... Például
3: vizet.
2: Gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyiszunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Oké, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverén, a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó, a Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak, beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk, hogy...
2: Már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban, látta, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlásai.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tó vize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És lehet tudtok menni. A kiszáradt tó mederben rodeózni. Egy.
1: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba
2: kell. A hortobágyok, hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon, a szikmán megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhák.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Én azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és fessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: Abba egyébként most gondolkozunk, egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplementéhez az hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízén. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, jó, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbe futhatják, nagyok kerülik,
2: igen.
1: Azzal is meg vagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz.
1: De várj.
4: Gyógyiszap.
1: De az a baj, én láttam, nem iszap van, hanem ilyen, ez a berepedezett, ilyen kicsit fehérre kiszárad.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvány. Tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Egy egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, Jenő fonyótról érteklődik már, hogy... Igen.
3: Le kell térkövezni.
1: Igen, a mély vízfesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek.
1: A rizs, ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes.
2: Igen,
1: lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap.
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem? Nem.
1: És eláraszt mindenki
4: vízzel. Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolj, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg, feltéve, milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes.
2: De nagy.
1: Hát állj át valamire, amit tudsz termeszteni, igen. Állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző testatoknál.
2: Ugye van a Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Azt igen.
2: A
1: igen.
2: Na,
1: igen.
2: Azt
1: illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudják csinálni. Nereseknek rejtek hely, barni küldte nekünk, egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi van benne.
2: Mi olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőért, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett, és akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari igen. Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtött csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamu majom, valószínűleg 2 osztrák, benyúlt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Minket egy ilyen ember is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, hogy szájzárat.
1: Igen.
4: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között igen, csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek igen. Jelentették.
4: Tehát ez is lehetne. Hát menjenek igen, vissza a huszár.
2: De már nincs bandérium, úgyhogy...
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen. Hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene odaesni, hogy nektek újra nem tudom, csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton.
2: Özönvíz.
1: 3 évig.
2: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni, azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence
1: tökéletes ötlet egyébként. Igen.
3: Egy reptér az
1: oda. Nagyon kezdő búvár oktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: sznorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő sznorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő sznorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvár oktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe, tehát lehet itt azért, lehet lehet azért csinálni dolgokat.
3: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a tómedrében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a tómederben nem túl jó. Beduinskanzen.
1: Amilyen beduinskanzen voltunk mi Dubájban, a három dubái látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a beduin sátorba Dubájban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok. Hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradtató. Mindig is bent éltek középen.
4: Víz alatt voltak.
1: Két ilyen törzs van az Amazonas közepén és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetétek őket.
3: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
1: haverod, igen, három haverod kisgatyába ugra-bugrál, és én így lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vele a vállalkozás.
3: Teljesen jó. Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút megvan.
3: A holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Adjuk el a NASA-nak a területet. Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a leges legjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
2: A lombkorona.
1: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál, egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. De megnézheti a Velencei tó élővilágát.
3: A fosziliákat.
1: Dinoszaurusz maradványok.
4: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500-ért meg is vagy óránként. Tökéletes.
3: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Kiszedtek már mindent, ezt minden. Rengetegen csinálják, persze.
3: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
2: akkor igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
3: Pedig az abban van potenciál.
1: És mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket? Építenek egyre egy
4: kiszárad csatorn. A Duna.
3: Hát de láttad a medret,
1: a
3: hogy
1: mi Dunánkhoz nem
2: az, abban még sok van, az még
1: az mi Dunából nem az adunk neked.
2: Azért néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek
1: el. A Velence, a Magyar Atlantis. Az elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy.
3: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
3: Mert hogy azzal lehetne fotózkodni. Eladni
2: a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
3: Körbejárni.
1: Egyébként, ha letérkövezitek, az nem rossz megoldás.
3: Óriási. P+L parkoló.
1: Csak egy óriási parkoló. Fia, arra vigyázz, hogy ne építsék be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Fú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen.
2: Nagyon szomorú.
1: Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapott, de azért
2: milyen volt.
1: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Tehát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: hírérték. A helyieknek nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
2: Azért a Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire
1: szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
3: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze. Azt nesze neked.
4: Hát igen, csak
3: az 1906, és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye?
4: Ja, mi ez képes?
2: Ez elhangzott, a milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez semmi. Az semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot, de mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
3: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
4: 1866-ban, igen.
3: utána mi történt?
4: Utána elkezdett rendbe. Igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodperc be se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy hát, nem
1: igen, csak az agárdi vízibicikli kölcsönzős
4: hát,
1: te most az univerzum szempontjából villanas vagy.
4: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere, gyere, nem tudom, a hétvégén pászmándra borozni.
3: Kerékpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd, hanem
2: csak keresztbe, van egy rövidítés.
1: Igen. A velencei tótáblát le fogják cserélni, raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha itt
1: vagy rip. Velencei tó? Igen, leágazásban arra valaki így gondolja. Nyugszik.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb kapibarák születtek az állatkertben. Gyereknap a Vokéban és Vojtina évad záró. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az építészmérnök hallgatók munkájának eredményéből nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem műszaki karán. A tárlat egyfajta nyitást is jelent a társadalom felé a debreceni építészmérnök képzés életében. Vági Jánost, az építészmérnöki tanszék vezetőjét hallják.
2: A terveknek nagy része valahogy kötődik minimum a régióhoz, de legtöbb esetben magához, Debrecen városához is. Ez egy fontos küldetés az oktatásnak, hogy mi olyan szereplőként is működjünk a város életében, akik képesek irányokat meghatározni akár a fejlődés tekintetében.
1: A tárlat 180 építész hallgató terveit vonultatja fel a középületektől a színpadi díszletekig a Debreceni Egyetem műszaki karán. Ma délelőtt 11 órakor kezdődik Molnár Judit Emma, ahol formát ölt a Csend című tárlatának megnyitója az Elméleti Galériában. A tárlat július 2-ig látogatható. Kapibarák születtek a debreceni állatkertben, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írják, a kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk után. Tavaly kétszer is volt szaporulat a Zoo Debrecenben, akkor összesen 5 kapibara kölyök született. Nyárköszöntő gyereknapot tartanak ma 9:30-tól a Voke Egyetértés Művelődési Központban. Arcfestés, régi módi játékok, kézműves foglalkozás és ugrálóvár is várja a gyerekeket. 11 és 12 óra között pedig a Hopp zenekarat koncertet. 10 órakor kezdődik Itt a vége, Fuss el véle címmel a Vojtina évadzáró bulija a nagy templom mögötti emlékkertben. Idén a Gólyalába Sok Luna címmel új előadással készültek, és mint mindig, most is lesz vendégelőadás, vetélkedő, babusgató és kézműveskedés. Az Iránó Bábszínház előadásában a Babszemi Ankót lehet majd megnézni, a táncházról pedig idén a Bakator zenekar gondoskodik. Idén éveleje óta kölcsönben az OFK Beograd együttesében szerepelt a Lokis Jakuba Sirué. A szerb klub most élt a vételi opciós jogával, így a 24 éves elefántcsont parti támadó átigazolási díj ellenében végleg az OFK játékosa lett, közölte a klub. Jakuba Sirué 2024 nyarán érkezett a DVSC-hez, azóta 10 NB1-es bajnokin lépett pályára a Lokiban, és 1 gólt szerzett. A hajnali pára ma hamar felosztik, ahogy a néha megjelenő felhők is. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jégbolt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, hogy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, hogy 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
1: fotókat, igen.
0: Fotókat.
1: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 ujj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
1: De nem a lábán, hanem
0: nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló, tud fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykúj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
2: A hüvelyk és a mutató között nőtt ki.
0: Oldalra?
2: Ide a kettő van, közé. Tök korrekt.
1: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az újat, látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
2: Ott mozgatja a plusz újat, látod?
1: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz új, ez a hüvelykúj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató új fele? Hova megy a plusz új? Hova nő be?
1: A mutató újad és a hüvelyk újad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató
0: kicsit párhuzamosan a mutató
2: újaddal. Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezünk, egyik ilyen felhívjuk.
2: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: De plusz 2 új, az valószínűleg még gyorsabb írás.
2: Hát persze.
0: Hangszernél.
2: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
1: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
2: Tehát, de azt nagy... magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 ujjra van lekottázva.
2: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfogni a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
1: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
1: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok 2-vel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
1: Arról nem szól a fáma, hogy csak 4-4 lábúja van a kezében.
0: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázták? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még 2-t.
2: Ez ennyi. Szerintem ennyi nem. Elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
2: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még 2 ujjat viszel, az 2 plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
2: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont... Akkor viszont plusz 2-vel tudsz hasítani.
1: Viszont jó poharas lennél egy étteremben.
0: Sokkal
1: többet tudsz visszaolni.
0: Furcsa tréfát tűz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van.
1: Sámám.
0: Igen, sámának tituláltak.
1: Miből szeretnél egyel többet?
0: Miből szeretnék egyel többet? Hát ez egy jó kérdés.
2: A sejtből
0: mindig azokat már égettem.
2: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
2: Mutató és hüvelykújunk.
1: És a kis barátom.
0: És hova teszed? Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
1: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Milyen szép evolúciót élt meg ez a Hogy vagy magyar, kinek van 6 lábúja, 6 ujja? Amivel aztán eljutottunk hozzád, amire te kiderült, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de az nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: Ha, de a kezeddel kerestél inkább pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem $40 azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de
0: egészen
3: mondom, nem éreztem.
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Csak igen, ők megnézték az ujjat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te hat ujja megcsinálsz, amit mi öt ujja nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
1: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen, igen, igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát ennek ez ugye a hüvelykő és a mutatói között van.
3: Igen, igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen, igen, igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk,
3: igen,
0: 20.
3: Igen, igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is
3: anyukámnak az, a, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelyk ujja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelyk ujjnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van. Ő sajnálja.
1: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen, igen, hát
0: ne
3: olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne hogy... Ne legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt használtam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tudod, nem a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt, meg, hát, ezt megveszi.
2: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor igen, új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
2: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kívás neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorásztál, abban, tehát most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tudsz fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az igen, volt a show, igen, hogy ezzel, ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írják, ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz négy ujjal. Ugye? Papától, nagy papától.
1: És mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjal, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod? Kérdezi te, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg kell
2: próbálnom. A hüvelykújadat biztos belül dugod fölőre.
0: Egyes hármas. Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra. Igen. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
3: Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az ujjonszámolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen. Nem, azért ott érted,
0: hát te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
0: ez mennyire mondom, hogy egy kézzel mutatom.
3: Nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami nem oké gyerekkel.
2: Ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
3: igen.
0: Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
3: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közeli időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy hivatalosan el se indulhatná. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világban, hogy még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán azt mondják, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
1: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
3: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
1: Tehát már akkor is
2: ügyes, már akkor is
1: nagyon jó.
2: És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
3: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért ez így elég ebben a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyaroztunk, és ott merült föl először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja.
3: Na
0: pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszedték. Úgyhogy érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
1: De azt egyébként, a Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
3: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
0: Én nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
3: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: És ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábújt.
3: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Na, tehát, hogy jól áll, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges.
3: Igen.
0: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
3: Hát azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
3: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Köszi. Hello, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesen tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
1: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Rádió 1.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A pedagógusok a szívükben hordozzák az iskolatáskájukat, és örök hálát gerjesztenek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. 59 pedagógus és szakember, valamint 102 tanuló kiemelkedő munkáját ismerte el a Debreceni Tankerületi Központ a Pedagógus Nap alkalmából. Nemzedékek jövőjéért kiválóságdíjakat és pedagógus szolgálati emlékérmeket adtak át a Kölcsei Központban tartott ünnepségen. Kerekes Márton, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium diákja kiválóságdíjat vehetett át.
4: Az iskola azért nagyon sokat adott nekem, azért itt fejlődtem ki zeneileg. Maga az iskola támogató, nem vagyunk sokan, és nyilván így egymás a közösség nagyon felhúzza egymás akár.
3: A nemzedékek jövőjéért díjat a nagyrészt hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat oktató Bagaméri iskola vezetője is megkapta. Somogyi Sándor főigazgatót hallják.
5: Mindennapi kihívást jelent mind a pedagógusoknak, mind az iskola vezetés számára, hogy próbálja meg valahogy azt, amit a környezet, a település és a helyi társadalom nem tud megadni a gyerekeknek, azt valahogy visszapótolni részben vagy egészben.
3: Türk László tankerületi igazgató ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a pedagógus hivatás a tanítványokba vetett hitről szól, és a tanároknak is van iskolatáskájuk, amit a szívükben hordoznak. A Debreceni Szakképzési Centrumban is díjátadó ünnepséget tartottak pedagógus nap alkalmából, ahol 40-en kaptak elismerést. Az ünnepségen kiosztották a szakképzési innovációs díjat és a Debreceni Szakképzésért díjat. Kiderült az is, hogy ki lett az év oktatója és dolgozója, valamint mesteroktató címeket is odaítéltek. Tirpák Zsolt kancellár köszöntőjében arról beszélt, hogy a pedagógusok és oktatási szakemberek feladata az, hogy hálát generáljanak, ami évtizedeken keresztül hat. Tirpák Zsolt kancellárt hallják.
6: A Debreceni Szakképzési Centrum itt ezen jeles napon hálás minden kollégának, jelenlévőnek és nem jelenlévőnek, oktatónak és nem oktatónak, azért, mert mindenki teszi becsülettel a munkáját.
3: Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jég volt várható. Napközben a déli szél először északira, majd északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Talán olvastátok így, drága hallgató, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük, minden esetre.
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstelő rákosok szipukászhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: el kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ide ér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röngen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre ide jöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt jába. Mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolopon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buli van.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeri. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, feljelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még? Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Szóval, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak...
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. valakit elkaptak, és azt mondta, hogy van az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudok valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkut, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincs. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítések? KKKBHE, vagy valami? Csak így hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően nemzeti nyomozóirodán belül dolgozunk, hát egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 órát kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták el. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európába vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén az elindult az ekvádori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatóság együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és ezeket utána is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találja meg 20-at. Nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániába menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, azt így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megélők x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy erre a raklapon kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, ez képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvirági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mondjuk egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határ lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Igen,
3: hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Nem fél éves a banán.
3: Ja, ugye?
4: Nem.
1: Mi ezzel gondolkodszunk, mi az Isten csinál egy banánt?
2: Vagy nem éri banánból esetleg.
1: Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, ez sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sosem mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kiló helyett, marad, 250 kiló valami marad a fél éves tárolás után? Honnan
2: tudsz, hogy tényleg van szó?
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van, és akkor, igen, mondjad, bocsánat.
4: Ja, bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta a különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi másfél tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még másfél tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk el.
2: Csak
1: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondtál teszek fel.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
4: Köszönöm
1: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, csáó, köszönjük szépen.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az Aquaticum is csatlakozott a Suli a strandon akcióhoz. Az UV-sugárzás hosszú távon veszélyes. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Idén országosan 30 fürdő csatlakozott a Suli a strandon akcióhoz, amiben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással várják az iskolai osztályukat. Az akcióban az osztályoknak különböző kedvezményeket is biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítanak a diákoknak, és a pedagógusok különféle órákat tarthatnak a fürdők területén. Hajdú-Biharból többek között a debreceni Aquaticum, illetve a berettyói falui, a püspökladányi és a szoboszlói strand csatlakozott az akcióhoz. Hamarosan megtelnek a strandok és jön a napsütés, amit sokan szeretnek, de a bőrünknek nem feltétlenül jó. Az UV-sugárzás ugyanis már akkor is károsíthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget. A védekezés ezért nem a leégés pillanatában kezdődik, hanem jóval korábban. Különösen fontos odafigyelni a gyermekek bőrének védelmére. A bőrgyógyászok szerint a gyermekkori napégések hosszú távon is növelhetik a bőrkárosodás kockázatát, ezért számukra kifejezetten gyermekeknek készült, magas faktorszámú készítményeket ajánlanak. Dr. Korponai Judit bőrgyógyászt hallják.
2: Náluk sem a fényvédőnél kezdődik a fényvédelem, hanem hogy déli órákban őket ne engedjük ki a napra, illetve hogyha mégis, akkor árnyékban tartsuk őket, illetve megfelelő ruházatot használjunk számukra is. A gyermekkori napégések a bőrdaganatnak egy nagyon fontos rizikó tényezői.
1: A napégések hatása idővel összeadódhat, a következményei pedig akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban, a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges
0: a DV Parking információit hallották.
1: Segítséget tud adni.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta égbolt várható. 11 és 14 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el azt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt itt szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola, tehát hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film, úgy hívják, hogy Godzilla.
0: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között, 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken, majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert, mindenféle talajjal meg nukleáris cuccal, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen. Tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
0: Mennyire jó arra szó.
2: Szivárog
0: belőle a cucc. Oda mentek, robbantottak egy kis manszeg, hogy akkor mi most innen lelépünk, és aztán még hoztak azt egy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott akkor azt, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
0: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm és évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén, a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát ez mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
0: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
2: Lesz-e ebből Godzilla?
0: Azt kérdezem, aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. De csak hogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzem volt.
0: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
1: Na, de belemosódik a vízbe, az előbb-utóbb ide ér, öcsém.
0: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, már amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van meg, most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
0: Ez egy jó kérdés. Ez csak ez így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
1: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, egy gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
0: Zseniálisak.
1: Annak idején azért ezzel nem sokat foglalkoztunk.
0: Találtál a archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
1: Elindítod a videót, abban van benne.
0: Kis nadrágban betonozzanak, tényleg?
1: Hát gondolom,
0: tényleg?
1: Úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
0: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán, hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták. Ugye ezek ilyen kísérleti atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
0: Szerintem az amerikai úgy tolják.
2: És némi Molterről próbálják ezeket a repedéseket.
0: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ világ szakemberei vagy professzorai mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
0: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű felségterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet, az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehordták ezt a
1: csak egy kupak, csak levettek egy kupakot.
0: Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodhatóan, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatok, ide egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen száraz föld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivitásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. Rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzátony gyűrűn végeztek kísérleteket ezen az Enewetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is. És még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
0: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással.
2: Tehát nem a kupolára nagyobb probléma.
0: Hanem az, hogy benne van a vízben.
3: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Tehát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás, környezeti szempontból, Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrű lakott területektől.
0: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrű lakott terület meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi. Tehát,
3: hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enevetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás ez megjelenik.
0: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
3: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson. Atya
0: Isten!
3: És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen 0-6 erejű volt, a másik az 20 tonnás robbanó erővel rendelkezett, tehát ez pici. Nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanó erejű hidrogénbombának felrobbantása. Tehát, hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy esetleg, ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
1: Igen, és ezek ilyen kis korallzátonyok vannak, igen, ugye a vízszint
0: fölött. Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
3: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz, az felcsap oda, tehát, hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
0: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen, óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az amerikai, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tud letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállat, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártás, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan eltik az autógyártás, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted?

0: ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
1: oldanák. Igen, minden ott van.
2: Minden ott van a vízben. Ha a Balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk, hogy baj van.
1: Tudjuk, hogy honnan jött. Hát ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
1: Köszönjük.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezmény.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A médiacentrum csapata tarolt az Arany Globuson. Önkéntesekkel segítik a menhelyi kutyák örökbefogadását. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy 34 éves férfi az erdélyi Küküllőprót falu bejáratánál. Nikolaj Lázőr, a községközpont polgármestere elmondta, egyre gyakrabban fordulnak elő medvetámadások a térségben. A hatóságok pedig csak egyedi beavatkozásokkal próbálják megoldani a problémát, anélkül, hogy hosszú távú stratégiát dolgoznának ki a megelőzésre. Az erdészmérnöki végzettségű előjáró szerint a medvepopuláció szabályozására van szükség, mert a jelenlegi medveállomány jelentősen meghaladja azoknak a területeknek a nagyságát, ahol élnek és táplálkoznak, jelentette ki a polgármester. Budapesten rendezték meg szombaton a 18. Arany Globusz Média Kupát. A Médiacentrum Debrecen csapata Baranyi Kristóf, Erdei Ádám, Kovács Ádám Imre, Vereb István összeállításban a foci és a kosárlabda tornát is megnyerte az Arany Globuszon. Alkoholszag, konyhai eszközök, cigarettafüst. Meglepő, de ezek akár rettegést is kiválthatnak egy-egy menhelyi kutyából. Ezek az állatok ugyanis gyakran nehéz körülmények között kerülnek a menhelyre, múltjuk jelentős része pedig örökre rejtély marad. A reakcióik azonban árulkodhatnak arról, milyen élmények érték őket korábban. Az Adda Mancsod mentorprogram ötletgazdái megpróbálják a menhelyi kutyák örökbeadását segíteni azzal, hogy önkéntesekkel tréningezik őket. Erről szól az epizód legújabb adása, amit a Dehíren is megtalálnak. Már délelőtt ragyogó napsütés és tiszta jégbolt várható. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 14 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék Extra, a hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zené ki a főszerep. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és hogyha nem sokára fagyizás lesz a program a családdal, segítek egy kicsit a döntésben. Június 7-e a csokoládé és jégkrém napja. Nagyon fontos dátum, életemben nem hallottam róla, de most is szembe jött. Fastboy, német EDM a folytatásban, Lukasz és Félix, akiket tavaly buliztunk a születésnapi fesztiválunkon, és a Good Life szól már is.

0: megy.
1: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy lehet zenét kérni. Adnám Miki bátyámat, aki üzenne.
0: Na, Miki bátya, figyelek.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm, Miki bátyám, ha hívhatom így. Itt Márti lényeg.
2: Meghittel vele. Egy nagyon-nagyon 60 éves szülinapra kívánunk. Egy nagyon-nagyon kedves sógornőmnek kívánunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon
0: egy nagyon-nagyon jó dalt. Hát Justin Bieber abszolút az. És egy jó sógornő, hát az felbecsülhetetlen érték, úgyhogy vigyázzanak rá. És jó utat, jó hétvégét, meg bulizást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új album, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a leg

10 éve közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexa. A Fadeless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

csak igazi mai sláger megy. Az imént a dal, amiből kiderült, hogy Ed Sheeran és Justin Bieber hangja elképesztően passzol egymáshoz. Én erre soha nem gondoltam volna korábban. Ennek a dalnak el kellett hozzá készülnie. 100% libabőr a folytatásban. Egy olyan dal, egy olyan drum and bass, hát mondhatjuk, hogy klasszikus, Ella Eyre vokájával, ami a maga idejében a Brit Awards díjátadón az év kislemezem kategóriában győzedelmeskedett. Rudimental, Waiting on

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
5: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
7: Scandinavian Sleeping and Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
9: Ahó, stabil optikai net, téláron! Ennek a fele sem tréfa!
10: Otthoni és üdvözlő

0: 0612-77-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a pedagógus nap. Az AI-hoz túlzottan kötődhetnek a gyerekek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. Ma estig várja még a látogatókat az 57. Hortobágyi Lovasnapok háromnapos rendezvény sorozata. Néhány a programok közül: országos csikós bajnokság, gyerekek lovasfalu, díjugrató versenyek, nemzeti fogadhajtóliga lovassó, illetve kézműves vásár és mesterség bemutató. Kapibarák születtek a debreceni állatkertben, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írják, a kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk után. Tavaly kétszer is volt szaporulat a zoo Debrecenben, akkor összesen 5 kapibara kölyök született. Az AI technológia számos előnye mellett komoly kockázatokat hordoz a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Hívják fel a figyelmet az esett kiberbiztonsági szakértői. A gyerekek és a fiatalok ugyanis sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra. Így túlzottan kötődhetnek hozzájuk, miközben háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolataik. A szakértők szerint a technológia nem fog eltűnni, ezért a cél nem az, hogy elzárjuk a gyerekeket tőle, hanem hogy megtanítsuk őket biztonságosan használni. Az erről szóló cikket a De Híren találják. Délig 27 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 14 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak.
1: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1 Déli Mix, az igazi mai slágerekkel.

Hello, hello! Ez már a Daily Mix a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. További nagyon szuper hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok önöknek június 7-én, a most ebédelőknek jó étvágyat, desszertként pedig én is megérkeztem, itt vagyok a stúdióban, a lemezjátszók mögött a DJ pultban, a mikrofonnál Késsérű Tomi, hiszen ugye egészen egyik mixben pörgetem önöknek a legnagyobb kedvenceket, egy óra után pedig jön a váltás, méghozzá Makranci László személyében, és indul majd a Hajrá sportmagazin, úgyhogy egészen kettőig várjuk önöket, és állunk a rendelkezésükre. SMS Viber számunk, ami a mai napon is üzemel, 0620 95 95 395. Mondom az utolévőknek, ha bármit látnak, tudnak, hallanak, akkor villámgyorsan dobjanak egy üzit. Én pedig dobom önöknek az igazi mai slágereket, mit szólnak hozzá. Itt van Martin Garrix újdonsága, ez már a Butterflies a Rádió 1-en, a

0: itt a Daily Mixben a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében egy aranytorkú húriember várja önöket. Teddy Swims, aki képzeljék el, eredetileg metal és post-hardcore zenekarokban énekelt, mielőtt hát világszerte ismert lett volna a szól és pop balladáival, az egészen szürreális. A karrierje elején több keményebb stílusú bandában is frontember volt, és a mai napig azt mondja, a hangjának ereje és kontrollja részben onnan jön, hogy évekig üvöltős, nagy terhelési műfajokban hedződött. A váltás egyébként akkor jött, amikor elkezdett szól és R&B feldolgozásokat feltölteni a YouTube-ra, és hát kiderült, hogy a tetovált nagyszakállú srác hangja tökéletesen működik a legérzékenyebb balladákban is. Azért ma már nehéz elképzelni, ugye, hogy egy metal banda frontembere Teddy Swims. Már is pörög a The Door, itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

Rádió Egyen, a Daily Mixben egy fontos info, hát ha még esetleg nem tudnak róla. A Debreceni Vízműzérté munkatársai ugyanis Debrecenben az Áhim András Bulgár utcai vezetékszakaszon hálózatmosást végeznek. Június 8-án, tehát holnap hétfőn 8:30 és 14 óra között. A munkavégzés ideje alatt az alábbi területeket érinti vízhiány. Bulgár utca, Leininger Áhim András utca közötti szakasz, Kerekes Ferenc utca, Pöltenberg Hun utca közötti szakasz, illetve Áhim András utca, Bulgár Pöltenberg utca közötti szakasz. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt, illetve a munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik majd a rendszerből, közölte a társaság. Köszönöm szépen a megértésüket és a türelmüket, tehát mindez holnap hétfőn 8:30 és 14 óra között. Nálunk pedig most rögtön a folytatásban a Daily Mixben a Rádió Egyen egy újabb igazi mai sláger, jön Hype-et van és az Out.

Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix.

Rádió Egyen a Daily Mixben ünnepelünk. Június 7-én vasárnap jönnek a névnaposaink első körben. Hát kérem szépen, itt vannak a Robertek. Szerintem egyébként nagy többségében mindenkinek van legalább egy Robi nevű ismerőse. Ez egy germán eredetű név, a jelentése fényes, hírnév, dicsőség. Itt vannak még a Nándorok, a Berengárok, illetve az Énok nevűek, valamint a szülinaposok. Úgyhogy nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse az ünnepelteket egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben. Fogadják nagyon sok szeretettel. Már is érkezik Szigala és Jack Somi, ez a

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 7-e vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. 59 pedagógus és szakember, valamint 102 tanuló kiemelkedő munkáját ismerte el a Debreceni Tankerületi Központ a Pedagógus Nap alkalmából. Nemzedékek jövőjéért kiválóságdíjakat és pedagógus szolgálati emlékérmeket adtak át a Kölcsei Központban tartott ünnepségen. Kerekes Márton, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium diákja kiválóságdíjat vehetett át.
2: Az iskola azért nagyon sokat adott nekem, azért itt fejlődtem ki zeneileg. Maga az iskola támogató, nem vagyunk sokan, és nyilván így egymás a közösség nagyon felhúzza egymás akár.
1: A nemzedékek jövőjéért díjat a nagyrészt hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat oktató Bagaméri iskola vezetője is megkapta. Somogyi Sándor főigazgatót hallják.
3: Mindennapi kihívást jelent mind a pedagógusoknak, mind az iskola vezetés számára, hogy próbálja meg valahogy azt, amit a környezet, a település és a helyi társadalom nem tud megadni a gyerekeknek, azt valahogy visszapótolni részben vagy egészben.
1: Türk László tankerületi igazgató ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás a tanítványokba vetett hitről szól, és a tanároknak is van iskolatáskájuk, amit a szívükben hordoznak. A Debreceni Szakképzési Centrumban is díjátadó ünnepséget tartottak pedagógus nap alkalmából, ahol 40-en kaptak elismerést. Az ünnepségen kiosztották a szakképzési innovációs díjat és a Debreceni Szakképzésért díjat. Kiderült az is, hogy ki lett az év oktatója és dolgozója, valamint mesteroktató címeket is odaítéltek. Tirpák Zsolt kancellár köszöntőjében arról beszélt, hogy a pedagógusok és oktatási szakemberek feladata az, hogy hálát generáljanak, ami évtizedeken keresztül hat. Tirpák Zsolt kancellárt hallják.
4: A Debreceni Szakképzési Centrum itt ezen jeles napon hálás minden kollégának, jelenlévőnek és nem jelenlévőnek, oktatónak és nem oktatónak azért, mert mindenki teszi becsülettel a munkáját.
1: Megkezdődött a diák munkaszezon. Egyre több fiatal vállal munkát a nyári szünet előtt és alatt. A lehetőségek köre is folyamatosan bővül. A törvény szerint a diákok óránként bruttó 1856 forintos bérre jogosultak, de sok helyen 2300-2500 forintot is kereshetnek. Az elmúlt 5 évhez képest idén egyre több az olyan cég is, akik diákokkal szeretnének együtt dolgozni. Miksó Zoltánt, a Meló Diák Iskola Szövetkezet igazgatósági tagját hallják.
5: A tavalyi évhez képest 30%-kal több árbevételnél tartunk az első negyed évet, ha vizsgáljuk. Ez azért mindenképpen arra utal, hogy azok a gyárak vagy partnerek, akik betelepültek és mondjuk elkezdték tavaly év végén a termelést, azok már igénybe vették az első negyed évben a szolgáltatásainkat.
1: Az iskola szövetkezetek egész évben több ezer diák számára biztosítanak munkalehetőséget. A nyári időszakban pedig akár 15%-kal is nőhet a regisztrált tanulók száma a középiskolások miatt. Ők általában könnyű fizikai munkát tudnak végezni, illetve kulturális rendezvényeken tudnak közreműködni. Idén országosan 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon akcióhoz, amiben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással várják az iskolai osztályukat. Az akcióban az osztályoknak különböző kedvezményeket is biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítanak a diákoknak, és a pedagógusok különféle órákat tarthatnak a fürdők területén. Hajdúbiharból többek között a Debreceni Akvatikum, illetve a Berettyói falui, a Püspökladányi és a Szoboszlói strand csatlakozott az akcióhoz. Hamarosan megtelnek a strandok és jön a napsütés, amit sokan szeretnek, de a bőrünknek nem feltétlenül jó. Az UV-sugárzás ugyanis már akkor is károsít kiszoríthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget. A védekezés ezért nem a leégés pillanatában kezdődik, hanem jóval korábban. Különösen fontos odafigyelni, a gyermekek is károsíthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget.

0: akkor árnyékban tartsuk őket, illetve megfelelő ruházatot használjunk számukra is. A gyermekkori napégések a bőrdaganatnak egy nagyon fontos rizikó tényezői.
1: A napégések hatása idővel összeadódhat, a következményei pedig akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. Befejeződtek a munkálatok a Csigekert és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjában, ezért tegnaptól a 14-es és 14Y-os autóbuszok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Kapibarák születtek a debreceni állatkertben, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írják, a kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk után. Bajnok lett a Deac női futszál csapata az NB1-ben szombaton. A döntő negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese 5-1-re győzött a testnevelési egyetem vendégeként, így 3-1-re nyerte a három győzelemig tartó párharcot. 7 gólos hátrányból fordítva győzött 28-27-re tegnap Budapesten a DVSC kézilabda akadémia a Ferencváros ellen. Így bejutott az ifjúsági bajnokok ligája vasárnapi döntőjébe. Idén éveleje óta kölcsönben az OFK Beograd együttesében szerepelt a Lokis Jakuba Szilué. A szerb klub most élt a vételi opciós jogával, így a 24 éves elefántcsont parti támadó átigazolási díj ellenében végleg az OFK játékosa lett. Jakuba Szilué 2024 nyarán érkezett a DVSC-hez, azóta 10 NB1-es bajnokin lépett pályára a Lokiban, és egy gólt szerzett. Budapesten rendezték meg szombaton a 18. Arany Globus Média Kupát. A Média Centrum Debrecen csapata Baranyi Kristóf, Erdei Ádám, Kovács Ádám Imre, Vereb István összeállításban a foci és a kosárlabda tornát is megnyerte az Arany Globuson.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Jelen vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, zárom a déli mixet, és ezzel egyetemben az én műszakom is lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Találkozunk hétfőn délben a Rádió Egyen a déli mixben. Önök viszont nem menjenek sehová, sem jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig érkezik Makranci László és a Hajrá Sportmagazin, illetve egy újabb igazi mai sláger. A következő ura Kamrád dalával startol, jön a Be Mine itt a Rádió Egyen. Hello mindenkinek!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni

0: 0612-77-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. A Pincétől a Palástig című kistemplomi program ma délután 3 órakor kezdődik. Az úgynevezett élménycsomag egy izgalmas toronytúrával kezdődik, egészen a bástya tetejéig, ahonnan lélegzetelállító körpanoráma nyílik a városra. A résztvevők ezután megismerkedhetnek a gerundiummal, és ha elég erősnek érzik magukat, meg is próbálhatják kitartani. A templomtérben a híres kiszeli orgona tüdejét és házát lehet megnézni, illetve a templom valamikori bejáratát is. Ezen kívül a résztvevők találkozhatnak Sárosi Dániel orgonaművésszel és Kis Árpádné Katikával, aki közel 4 évtizede készít palástokat a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő református lelkipásztoroknak. A templom toronyóra alatti terébe is elvezetik a látogatókat, ahol megnézhetik az egykori tűzőr szobáját. Ma estig várja még a látogatókat az 57. Hortobágyi Lovasnapok 3 napos rendezvény sorozata. A régi lovasnapok hangulatát megőrizve, ugyanakkor napjaink lovas életét is bemutatva zajlanak az események. Néhány a programok közül: országos csikós bajnokság, gyerekek lovasvaló, díjugrató versenyek, nemzeti fogadhajtóliga lovasró, illetve kézműves vásár és mesterség bemutató. Hétfőn kezdődik és június végéig tart majd az Újkerti Könyvbörze a Közösségi Házban, ahol már hosszú ideje működik közösségi könyvespolc. Most viszont a lakossági felajánlásokból származó könyveket kínálják fel az olvasni szeretőknek, de a szabad polcokon kívül most előkerülnek a raktározott példányok is, szóval hatalmas mennyiségű könyv vár új gazdára az Újkertben.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Bemutatkozik a DVSC új labdarúgója Leon Mirtály, de Kondás Elemér is beszél a Deachoz való visszatéréséről. Értékeljük majd a Deac férfi kosarasainak a szezonját, illetve beharangozzuk az egyetemi klub férfi futsalosainak holnapi rangadóját. Először foci. Fiatal tehetséget igazolta a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub 3 évre szerződtette Leon Mirtályt, aki a Tottenhamnél nevelkedett. A 18 éves játékos több korosztályban is képviselte már az angol élvonalbeli együttest. Ráadásul többször is edzett a felnőtt kerettel. Leon Mirtály édesanyja magyar, így jogosult a magyar U21-es válogatott képviseletére is.
1: I'm really excited to be here.
0: Nagyon izgatott vagyok, és örülök, hogy itt lehetek, és én a következő időszakra óriási kihívásként tekintek. Ez számomra egy hatalmas lépés a felnőtt futball felé, és szeretnék minden tőlem telhetőt megtenni, hogy segítsem a csapatot. Egyébként szinte minden héten néztem magyar focit, és láttam a Debrecen mérkőzéseit is. 110%-ot fogok kiadni magamból minden meccsen, hiszen ez a sport csodálatos. Ez áldás, hogy én most itt lehetek, és ezért hálás is vagyok. Keményen fogok dolgozni a csapat sikereiért. Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en. Utána folytatjuk magazinunkat.
2: Az FM 95 Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ. Igazi mai sláger.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Kondás Elemér visszatért a Deac NB3-as labdarúgó csapatához. A szakvezető az előző idényben a Tiszaújvárosnál dolgozott, ami fontos volt számára, hiszen azelőtt néhány évig nem volt klubja. Örült annak, hogy újra vezetőedző lehetett.
1: Sokáig, 2,5 évig nem dolgoztam, és hát hiányzott a futball, hiányzott a munka. Hát azért csak 51. éve csinálom már ezt a labdarúgást, úgyhogy hiányzott az öltözői légkör, és meg hát ugye ott Tiszaújvárosba kerestek, és ott sok játékost korábbról, akár Diógyőrből, akár Debrecenből ismertem, meg ugye meg kell említeni, hogy az unokaöcsém is ott véd, és tehát tulajdonképpen ezért is vállaltam el, hogy segítek nekik. Ugyanolyan elánnal, ugyanolyan alázattal kezdtem bele ott a munkába, meg ugyanúgy folytattam azt a munkát, mint azt korábban is tettem, ugyanis én szeretem ezt a sportot, tehát azért is ragaszkodom hozzá. Én még azok közé tartozom, akik szeretik a labdarúgást, és nem a futballból élünk, hanem a futballért. Hát nyilván persze alkalmazkodni kell a harmadosztály színvonalához, meg a lehetőségeihez, de én mindig tudtam alkalmazkodni az adott szituációkhoz, az adott munkahelyekhez, az adott célokhoz, úgyhogy ezzel különösebben nem volt probléma.
0: Kondás Elemér számára nem ismeretlen a Debreceni Egyetem együttese, hiszen a 2019-20-as idényben már irányította a csapatot, amely jövőre is a dobogóért küzdhet.
1: Megváltozott, de azért még vannak ott játékosok, akik korábban is ott voltak, úgyhogy ha csak a Sándor Tomit, Juniort mondom, vagy a Soltész Janit, ők akkor is játékosok voltak, amikor én 19-ben itt voltam a Deacnál, és nyilván azóta meg már a stábban is vannak olyan emberek, akik akkor még játszottak a kezem alatt, úgyhogy nyilván a Deac az nem ismeretlen, tehát amikor csak tudtam, azért kimentem mérkőzésekre, mert úgy vagyok vele, ahol pattog a labda, ott azért ott kell, hogy legyek, mert érdekel, úgyhogy ismerem a Deacot, ismerem a körülményeket, aztán szeretnénk természetesen úgy dolgozni, hogy sikeresek tudjunk lenni. Én ahol voltam, azért a legtöbb helyen azért kellett dolgozni, hogy vagy feljusson a csapat, vagy esetleg mikor a Lokinál voltunk, akkor nemzetközi kupát érő helyen végezzen, úgyhogy én szeretem az ilyen feladatokat. Igazából eddig csak két hely volt, a Vasas meg a Tiszaújváros, ahol az volt a cél, hogy bent kell maradni a csapatnak, de többnyire én a pályafutásom során mindig olyan csapattal dolgoztam, amelyiknek a célja az volt, hogy minimum a dobogón végezzen.
0: Most egy kicsit zenélünk, utána kosárlabdával jövünk vissza.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. A 8. helyen végzett a Deac a férfi kosárlabda NB1-jában. Bár az eredmény akár jobb is lehetett volna, Becski István szakosztályvezető így is pozitívan nyilatkozott az együttes teljesítményéről.
1: Szeretnék gratulálni a csapatnak, mert azt gondolom, ami benne volt a csapatban, az ki lett hozva. Ugye a 4 közéjutás érvívott párharcban a Kaposvár ellen, azt gondolom, hogy fejfej mellett haladtunk. Az őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, és reálisan nézzük a képet, akkor egy picit azért a Kaposvár erősebb csapat volt, mint mi. És ez ellen a csapat ellen mi végig egálba voltunk, és ugye még az utolsó mindent eldöntő 5. mérkőzéssel ott Kaposváron is volt, hogy 10 ponttal vezettünk. Hát a végén sajnos elfáradt, ilyen van, és majd, hogy nem törvényszerű ilyenkor már, hogy ilyenkor a mentálisan is és fizikailag is elfáradtak a srácok, hogy egyrészt jöttek a sérülések is, amivel kevesebb rotációs lehetősége maradt a vezető edzőnek, másrészt pedig eleve fáradtabbak voltunk, mint mondjuk a Honvéd, akiknek kevesebb meccsen dőlt el a továbbjutás a Falkó ellen.
0: Az őszi szezon ugyan nem volt tökéletes, de a tavasz kiválóan sikerült a Deacnak. Becski István a hullámzó teljesítményről is beszélt.
1: Az, hogy a csapat összteljesítménye némileg hullámzó, az annak köszönhető elsődlegesen, hogy a fiataljaink, tehát a magyar fiatalok még kell, hogy majd rutint szerezzenek a későbbiekben. Ez a mi legfontosabb küldetésünk, azt gondolom, hogy belőlük játékost csináljuk, ezért van akadémiánk, ezért dolgozunk hétről hétre. Az ő teljesítményükben azért jobban benne van az, hogy jön egy kiugró teljesítmény, utána egy kicsivel vissza fogottabb, vagy épp egy, ahogy szoktuk mondani, egy betli meccs, ahol semmi sem sikerül, és ők azért tudják egymást húzni, és ha nekem nem megy, akkor neked se, de ugyanez igaz, hogy ha nekem jól megy, akkor te is jobb lehetsz. Azért ez mindenféle tudatosság, szándékosság nélkül ez így van, úgyhogy ezért is voltak olyan kiemelk, volt úgyhogy a Honvéd ellen itthon majdnem 30 ponttal kaptunk ki, de utána meg megvertük itthon a Falkót.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk szezonértékelőnket Becski Istvánnal.

0: Hajrá magazinunkban folytatjuk a Deac férfi kosárlabda csapatának szezonértékelőjét. Becski István szakosztályvezető a fiatalokról is többet beszélt, akik közül sokan az elmúlt szezonban kiemelkedőt nyújtottak.
1: Óriási büszkeség az nekünk, hogy az akadémiánk első saját nevelési játékosa, noha nem nálunk született, hiszen pécsi születésű Patrik, de nagyon fiatal korában hozzánk került, több éve itt van, és azt gondolom, hogy nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy egyelőre még csak a bőválogatott keretbe, de legalább már számításba került a nemzeti csapatnál. Ezzel nagyon-nagyon büszkék vagyunk, reméljük, hogy fogják majd többen is követni. Ugye nem beszéltünk még Mócsán Bálintról és Pongó Mátéről, akik picivel idősebbek ennél a generációnál, de azért bennük is van több nagyon jó szezon a jövőre nézve. Az ő teljesítményük is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szép eredményt tudtunk elérni.
0: A légiósok teljesítményével is elégedett volt Becski István, de még nem dőlt el, hogy kivel hosszabbít majd a Deac.
1: Ugye a légiósokról beszélünk, velük is maximálisan elégedettek vagyunk. Ugye Szobot is tartottuk, hogy mire számíthatunk. Egy igazi vezére volt a csapatnak egész évben, a pályán kívül mindenképpen, többször a pályán is. Nagyon jó példa ő a fiataloknak, és nagyon jó menedzselte is őket. Osztoics tényleg azt hozta, amit vártunk tőle, egy nagyon magas játék intelligenciával rendelkező. Ritka az ő posztján, hogy valaki ilyen skillekkel rendelkezzen, ami mind a védő, mind pedig a támadó oldalon megvan. A két amerikai játékosunk is hozta azt, amit elvártunk tőlük. Én azt gondolom, hogy még most itt ráérünk egy kicsit eldönteni azt, hogy velük vagy nélkülük tervezzük a jövőt. Emberileg nagyon-nagyon közel állnak mind a négyen a szívemhez, de ez természetesen szakmai kérdés, amivel vezetőedző fog majd dönteni.
0: Most zene, utána férfi futsallal jövünk vissza.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Hétfőn folytatódik a küzdelem a harmadik helyért a Deac számára a férfi futsal NB1-ben. A bronzcsata negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Veszprémet fogadja. Pénteken a Deac a Bakonyiak otthonában egy lépésre került attól, hogy megszerezze a bronzot. Szabó Ábel szerint ez mentálisan is nagy löketet adott a csapatnak.
1: Tisztában vagyunk a Veszprémnek a erősségével, valamint az, hogy miként is lehet őket bepozícionálni a bajnokságba. Nem sok csapat tudja onnan elhozni a három pontot, és az meg tényleg a extra pikantériája az egésznek, hogy ezt egy bronz csatában, egy idegenbeli győzelemmel tudtuk összespékelni, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatú hazautunk volt, és nyilván azt szeretnénk, hogy ezt az utat, ezt erőként tudjuk használni majd a hétfői mérkőzésben, úgyis még annak ellenére, hogy tényleg ilyenkor nagyon felszabadult a csapat, azt azért tisztában kell lennünk, hogy azért hétfőn van még egy nagyon fontos mérkőzésünk.
0: Szabó Ábel hozzátette, szeretnének hétfőn hazai pályán ünnepelni.
1: Mester mindenféleképpen úgy próbált ezt nekünk lekommunikálni, hogy ezeket a fiatal játékosokat nyilván ne vigye el a hév, és ne érezzék extra nyomásnak. Ez egy meccslabda, de ettől függetlenül nem az utolsó meccslabdánk lehet. És ezt nyilván arra felmondta inkább Csaba, hogy a játékosokat megnyugtassa. Ettől függetlenül nyilván ez a 110%-os pörgés, ez a hőfok, ez ugyanúgy fog minket jellemezni, de nem szeretné azt, hogy esetleg a nyomás görcsössé tegyen minket. Ennek ellenére én azt érzem most a brigádon, így egy nappal a megnyugtassa. Ettől függetlenül nyilván ez a 110%-os pörgés, ez a hőfok, ez ugyanúgy fog minket jellemezni, de nem szeretné azt, hogy esetleg a nyomás görcsössé tegyen minket. Ennek ellenére én azt érzem,

0: hazai szurkolók előtt a Desokban egy ilyen büszke fesztivált csinálni, szóval mindenféleképpen azon leszünk, hogy lezárjuk, de ettől függetlenül tényleg nem szeretnék azt, hogy görcsösen egy olyan játékot vigyünk fel a pályára, amit nem biztos, hogy mi szeretnénk képviselni, szóval tényleg azt szeretnénk, hogy hétfőn egy jó ünnepet csináljunk.
1: A mérkőzés hétfő este 6-tól lesz a Dóczy utcai egyetemi csarnokban. A három győzelemig tartó párharc állása 2-1 a Deac javára. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő itt vasárnap ismét velem hajrászhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Magranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Hírekben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
1: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
0: Mert a

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a pedagógus nap, de a héten már felköszöntötték őket a tankerületben és a szakképzési centrumban is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Pedagógus napot Magyarországon minden év júniusának első vasárnapján ünneplik, így idén ez június 7-ére, vagyis mára esik. Hazánkban 1952 óta köszöntik ilyenkor a tanárokat, természetesen Debrecenben is tartottak ünneplést a héten. 59 pedagógus és szakember, valamint 102 tanuló kiemelkedő munkáját ismerte el a Debreceni Tankerületi Központ a pedagógus nap alkalmából. Türk László tankerületi igazgató ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás a tanítványokba vetett hitről szól, és a tanároknak is van iskolatáskájuk, amit a szívükben hordoznak. A Debreceni Szakképzési Centrumban is díjátadó ünnepséget tartottak pedagógus nap alkalmából, ahol 40-en kaptak elismerést. Az ünnepségen kiosztották a szakképzési innovációs díjat és a Debreceni Szakképzésért díjat. Kiderült az is, hogy ki lett az év oktatója és dolgozója, valamint mesteroktató címeket is odaítéltek.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Délután is folytatódik a napsütés, és még 2 fokot melegszik majd az idő, amíg eléri a 29 fokot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 4,5 perccel járunk 2 óra után. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában olyan sztárokat hozok, mint Lady Gaga, Avicii, vagy épp a Maroon 5. Sőt, egy üzenet Málnától, hello, a Lebegőfalu Aquamennyének Bélának üzenem. Megy szépen a szörf? Hát, aki a Lebegőfalu Aquamennye, ráadásul Béla, biztos vagyok benne, hogy rettentő profi. David Guetta folytatásban, ez a One Republic-kal közös bombadal, az I Don't Wanna Wait.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem talán ez az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porontmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger, mert egy Mr. Probs és a Waves Robin Schulz remixében szólt, Roli pedig írt nekem közlekedési infót, M3-as Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél műszaki hibás jármű. Köszönöm szépen!

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shaos, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Magyarország legjobb borászaival és boraival találkozhatnak a fesztiválon a debreceniek. A déli téren mind a 6 magyar borvidék képviselteti magát. Több mint 40 pincészet, 150 fajta borát lehet megkóstolni. Hazahozták Dubajból a debreceni születésű 70 éves maffia vezért Radnai Lászlót. A rendőrség elfogásról beszél, a férfi pedig azt nyilatkozta, megromlott egészségügyi állapota miatt önként vállalta a kiadatását. Bajnok lett a Deac női futszál csapata az NB1-ben szombaton. A döntő negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese 5-1-re győzött a testnevelési egyetem vendégeként, így 3-1-re nyerte a három győzelemig tartó párharcot. Késő este újra elindul a felhősödés, de az előrejelzések szerint eső nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Corey-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyretette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szana szétdíjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

0: 18. helyen. Na, folytassuk Joel Corey-val és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Corey, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik.

0: Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
5: Bizony, ennek a felesem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: számon. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál, közölte a közlekedési társaság. A menetrend szerint a debreceniek idén is átszállás nélkül vonatozhatnak majd a Balatonhoz, az Arany Express-szel. Idén országosan 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon akcióhoz, amiben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással várják az iskolai osztályokat. Hajdúbiharból többek között a debreceni akvatikum, illetve a berettyói falui, a püspökladányi és a szoboszlói strand csatlakozott az akcióhoz. Késő délután a szél északira fordul és kissé megélénkül, de azért mérsékelt marad. Késő este újra elindul a felhősödés, de az előrejelzések szerint eső nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

figyelj! Hallod ezt? Ez egy régi néli fotadó zene. Aha, Promisius. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jó sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Jó!

Ez itt a nagyon sok igaz ima is legjelmegyő volt, Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 percen nem sokara, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igaz ima is legereket, de 18 óra-től 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar halbagyni, mert imádja, mit csinál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Rádió 1.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál, közölte a közlekedési társaság. A menetrend szerint a debreceniek idén is átszállás nélkül vonatozhatnak majd a Balatonhoz, az Arany Express-szel. Budapesten rendezték meg szombaton a 18. Arany Globusz Média Kupát. A Média Centrum Debrecen csapata Baranyi Kristóf, Erdei Ádám, Kovács Ádám Imre, Vereb István összeállításban a foci és a kosárlabda tornát is megnyerte az Arany Globuszon. Késő délután a szél északira fordul és kissé megélénkül, de azért mérsékelt marad. Késő este újra elindul a felhősödés, de az előrejelzések szerint eső nem várható. Hajnalra 14 fokig hűl a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kellemes vasárnap estét, van a túlsó végén a mai első telefonaló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 16 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Ha valakinek jól megy, ugye? Ugye?
2: Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem, nincsen?
2: Igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát az kell. Na, keltetelem az isteni Ed Sheeran az izám, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj.
2: Mindenkinek, aki jó érzte magát az előző éjszaka, jó bulizott és most kezd ébredezni. Holnap megkezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké.
2: Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké.
2: Mindenkinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, Ed Sheeran, azizám. Most hallani fogunk őt, a világ sztár, itt a Rádió Egyen, az biztos.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálunk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, már ma pihentem, tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen? Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajosztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égeségedre. Mit szeretnék jelni tőlem?
2: Egy kaigót.
1: Kaigót. Megkapod, kinek szeretnéd küldeni, vagy kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké. Okay.
2: Persze, még egy haverunknak, Tamás Cikorának.
1: Oké. Okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy esemény, ami sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kenni a Jax Jones, Martin Solveig, Medicine Beer, All Day and Night dalt. Fú, ez most nincs nálam, ne ragud rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült, a szám címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: vonal túlsó végén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
1: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
0: Az jó, lányom Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
0: Faluból? Csömör?
1: A Csömör, aha, ott élek, igen.
0: Ez neked falu?
1: Csömör az falu.
0: Ó, azért
1: nagy
0: szép.
1: Nagy község, akkor úgy mondom.
0: Jó, kisváros, mondanám én is. Ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
1: igen,
0: minden.
1: Igen, jó, igen, jó, igen.
0: Na, kértel tőlem egy újabb Reagan Lilit. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
1: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám Emily és Erik.
0: Oké, okay, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet?
1: Emily, mit üzelsz anyának?
2: Nekem szeretem.
1: Nagyon szereti az anyukáját.
0: Cuki, cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kellemes estét kívánok nektek,
1: neked
0: jó?
1: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
0: én
1: szia.
0: Köszönöm, ciao, ciao. Jó, érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Hilmi.

0: működjön.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad tudni, kinek szeretnéd különni? Mi lenne az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval, de figyelj, nagyon okos vagyok. 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Á, de okos vagyok, jó
2: igazi
1: van.
2: Nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Ari érkezik nálunk, Matsasari, Juzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánságműsor nálunk, lehet még telefonálni, sőt, szabad a vonalunk, most szólok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy 34 éves férfi az erdélyi Küküllőprót falu bejáratánál. Hazahozták Dubajból a debreceni születésű 70 éves maffia vezért Radnai Lászlót. A rendőrség elfogásról beszél, a férfi pedig azt nyilatkozta, megromlott egészségügyi állapota miatt önként vállalta a kiadatását. Hétfőn folytatódik a küzdelem a harmadik helyért a Deac számára a férfi futszál NB1-ben. A bronzcsata negyedik meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Veszprémet fogadja. A mérkőzés hétfőn este 6-tól lesz a Dóczy utcai egyetemi csarnokban. A három győzelemig tartó párharcállása 2-1 a Deac javára. Hétfőn is 29 fok magas UV-sugárzás és napsütés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Elég jól.
1: Hát, jó, kicsit szomorú a hangod, Viki.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Jó van, oké. Pihented, magyarul tegnap bulisztád?
2: Nem, inkább pihengettem.
1: Pihengetted, jó van, oké. Kérteltelem ez új Mecke Viktória, ugye?
2: Igen.
1: Na, kinek szeretne különni Viki?
2: Anyunak, meg magamnak.
1: Anyunak és magának. Ketten laktok?
2: Nem, csak most kettőnek.
1: Ja, most keltetek ketten?
2: Nem, kettőnknek szeretném csak kérni most.
1: Ja, értem, értem. De ez volt a kérdésem, hogy te laksz anyukádál?
2: Igen, együtt lakunk.
1: Jó van, oké, rendben. Akkor kellemes estét kívánok nektek. Jó étvágyat!
2: Köszönjük!
1: És pörögjél egyet, jó Vikikém?
2: Köszi!
1: Ciao, szia! Na, sokan kellnek csak most, ez jó. Érkezik elég ugye a Mecke Viktória, Nagy Bogival együtt, és Miss Mudal is, a szám címe Éden. Friss újdonság itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Kívánságműsor, 20 óra íge van el túlsó végén, most kihez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
1: Napot, Kőkeszmer Bence vagyok.
0: Szervusz Bence, melyik városból telefonálsz?
1: Zirc.
0: Tessék?
1: Zirc, itt van Veszprémhez közel.
0: Veszprém, ó, ez egy szép hely Veszprém, nagyon jó. Na, kértel tőlem az új Alex Kenjami Isten eszem címe Bambole, kinek szeretnéd küldeni?
1: Crash Pitch Dávidnak.
0: Mi lenne az üzenet? Mi lenne az üzenet?
1: Hogy sok sikert kívánok neki az iskolába.
0: Jó, holnap is iskola van, ugye?
1: Igen.
0: Még két hét, ha jól tudom, utána szabadság, nyári szünet.
1: Igen.
0: Á,
1: igen.
0: Mész valahol nyaralni?
1: Igen, Görögországba.
0: Görögország, jó, oké. Okay. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
1: Köszönöm, viszont.
0: Köszi, ciao. Pörögünkkel nagyot lennök, fülkérkezik elég újjába Alex Kenji nálunk, imádunk, a szent címe Bambole. Kuk

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-en.
1: Valaki kért tőlem Hertz és Purple Disco Machine, a szám címe kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az aki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron terveztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: 13-15 éves lányoknak szervezte. És mellette volt vízi foci, meg darts foci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az
2: és
1: jó!
2: Igen, és most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, amelyik feljutott az NB3-ba, színész válogatotta. És mellette a Martonvásári öregfiúk, a Százhalombatti öregfiúkkal, úgyhogy már egész nap ilyen foci hangulatban volt.
1: Á, mondjuk, igen, pont ezt akartam mondani, hogy négy nap múlva kezdődik a VB.
2: Na jó, de a VB-n nincs olyan szín, mint itt a 60 évesek fociában.
1: Jó, jó. És figyelj, jön ez a bizonyos kérdés, hogy kinek fog szurkolni a VB-n?
2: Hát a világbajnokság egyértelmű, hogy a németeknek.
1: A németeknek? Ach, das ist gut.
2: Németeknek, de azért nehéz dolguk lesz már. Nem olyan a német foci, mint régen.
1: De ott lesznek a franciák, csak szólok, jó?
2: Na jó, nekik is egy picit szurkolni.
1: Jó,
2: azért...
1: Na, kinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
2: Hát figyelj, küldeném Kriston Attilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek foci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk Martonvásárt.
1: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy jól érezted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
2: Neked is nagyon jó hetet.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, szia, szia.
1: Érkezik a kanalunk Hertz, Purple Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a rádió egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőtelem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonatát, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia Kuki, keretek egy jó kis pörgös számot Kuki Modra, Ipóságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király. Köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgös zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít rádió show, méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balaton Mária fürdőre, és velem bulizott a Dance I Said-en az egész est és Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel, 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát buliban indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
1: Én pedig jövő héten szombaton majd Dunajvárosban egy nyári nyitott szórakozóján fogok játszani együtt a Schulzzal. Régi ibizai kedvenceket, de nem Made in Ibiza lesz, hanem ilyen klasszik Ibiza lesz. Megünnepeljük azt, hogy már 99-ben a Pacsába diszkoztunk Ibizán, és utána még jó néhány helyszínen a szigeten, úgyhogy régi kedvenceket, house zenéket fogunk majd pörgetni, tehát jövő szombaton.
2: Jövő héten szombaton Miskolcon a kedvenc városomban várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig onnan megyek Balatonlellére, ahol 12 éves koromban először voltam diszkóban, az Üvegházban, mert persze nem ott fogok játszani. Egy biztos, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy 13 nap múlva pedig várok mindenki sok-sok szeretettel a pesti rakparton, egy 5 órás szettel, az 50. születésnapi partimon. Pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos,

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian Sinnelő diszkosít a Rádió 1-en, amely BG-vel Bárány Attilával és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends Ráckevén. Tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk. Mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Magto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választott, ehhez gratulálok is ezúton. Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
2: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt. Ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy csinálj valamikor egy nyárzáró hasonlót. Szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk. Ahogy meg lesz a dátum, a jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
0: Így van, de itt mi a Rádió 1-en exkluzív játszuk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen. Illetve én jövő szombaton Dunajvárosban játszom majd egy Ibiza Classic Partin, a Schulzzal együtt fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi Classic House-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre.
2: Ne tessék elfelejteni, Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: a Diszkosit Radio Show a Rádió 1-en, 3D-ben, de félőben, a lejátszóknál Hanvai PG, a mikrofonoknál pedig DJ Junior és Bárány Attila.
1: DJ Junioros megjelenések most már az eredeti YouTube csatornámon elérhetők, a legutolsó Hugel, Human Angel és Ultranati közösen a Moving to the Sun, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez is elérhető.
2: Ha szeretnétek az én sajátjaimat, akkor írtok nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzájuk letöltő linket. Most pedig az egyik legnagyobb kedvencemmel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Igen, búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Julian-re. Én azzal a jövő szombaton Dunai Városba játszom egy ibizai bulén együtt a Schulz-szal. Kérem szépen, minden DJ Junior-os elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
1: Holnap este én mixelek élőben itt a Rádió 1-en, és hat

0: utolsó előtti tripla ebben az évben. Ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Párány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom, ma estére!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Verb is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello, Viacox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a Verb is Mine Radio Show.

hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Lopo. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Lopo, itt a

Countdown, amit nyár közepén fogtok hallani, hivatalosan ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Soundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World Is My Radio Show és a Rádió Egy.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét ebben a következő egy órában is. Még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello, hello.
1: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Camera City remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You. Ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést. Érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először. Igazából tőle ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze közösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: következő zene is, menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bamboli című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpezsdíti a nyár estét. Ez jön most itt a World is Már Idősóban a Rádió 1-en.

0: Bibi Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenék a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsú dalunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regál Lilitől szuper daltét megint a Rádió egyik DJ-je, eztől a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a korábban fenyőfaültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfaültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál, ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető, ja hát, és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantis szakközösen az egyik legújabbat hozza, ez a Stay a Little Longer, kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfi Begi Demixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, Nem Merivel és David Gettával, ez a Cry Baby.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Stereo Max, akik hétvégén zenéltek nálunk, és DJ Mesker Viki, aki pedig ma este fog a World is My Radio Showban. Őt is érdemes hallgatni, és nem csak ott, hanem többek között a plázson is, ahol elindult a nyári szezon, több alkalommal Rádió 1 DJ-k ezen a nyáron is. Extra fellépőként a plázson, többek között DJ Metzger Viki is, a radio1.hu-n írunk még részleteket. Na most viszont, az újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Miley Cyrustól jön, a Midnight Sky egy kis extra változatossággal, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson, én pedig mutatom az igazi mai slágerét. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi